0: Anna, chronique.
1: Voici un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue hongroise.
2: Tiszta kíváncsiság. Ismeri ön annak a levegőnek a szennyezettségének a mértékét, amit nap mint nap belélegez? Tudja-e, mennyi a szennyezettség mértéke a városban, ahol ön él? Tisztában van vele, hogy a belélegzett levegő mérgező gáz tartalma milyen mértéktől válik veszélyessé az ön egészségére?